The person you've called is temporarily not available.

0: you've called is temporarily not available.
1: Maradj már, ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: A legjobbak a legjobb helyen.
5: I'm David Guetta.
4: Super DJ Rádió.
6: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
4: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket itt a Szuper DJ Rádióban.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádióban.

0: Verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

wall.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

I'm the DEVIL. I'm the DEVIL.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Párnánk puha, ágyunk öle lányára.

0: ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Hungarian Web Radio Station.
2: Super DJ Radio.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuperdjradio.hu.
1: Amerikai firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

0: Jó reggelt!
1: Verjük fel az alvókat!
2: Mi emlékeket ébresztünk.
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.
4: Bass up to the top. I like the beat, get ready to rock. The bass goes

Sziasztok, szuperek! Én Gregos vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live cím műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio. Super DJ Radio.

köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez
1: a Super DJ

Hyper, hyper! Hyper, hyper!

Hyper, hyper! Hyper, hyper!

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen!
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756. Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk!

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Super DJ Rádió. Kattonj rá!

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: is MC, and I'm clapping in my hands.
1: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tenger alatt járóban is.
1: A legjobbak, a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Bulgarian web radio station.
1: Super DJ Radio.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: This is the police control. Please get out of the car. Out of the car. And make room for Touché.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Super DJ Rádió. Kattanj rá!

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregos vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live szín műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: Now let's progress.

0: ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Also das Allerschönste, was wir so tun können, ist tanzen. Okay!

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
0: a Super DJ Rádió.
3: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: web radio station.
1: Super DJ Radio.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: Super DJ Rádió.
5: In the mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ. Hit me with another track.
4: Kattanj ránk.

Hát, hölgyek és urak, sziasztok! Nagyon-nagyon kellemes estét kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Zsoltit halljátok, és hát a lejátszókban pedig a nagyszerű 90-es évek, de a 90-es évekből én most úgy döntöttem, hogy hirtelen listát váltok. Ugyanis elmondom nektek, hogy én elkészítettem egy listát, és egy órával az adás előtt átgondoltam az egészet, és töröltem a listát, egy újat állítottam össze, és a Dream Dance hoztam nektek. Nagyon-nagyon kezdetleges techno és trance zene is lesz a zenei összeállításban. Úgy döntöttem, hogy inkább legyek nagyon-nagyon kellemes zenei összeállításban, mint mondjuk ilyen 90-es évekbeli újdonságokkal, mert most ehhez van hangulatom, és nagyon-nagyon remélem, hogy ezt a zenei hangulatot át tudom nektek majd adni. Tehát most szeretnék jót, nagyon jókat hallgatni, és olyan hangokat, amiket tényleg én is, és mindenki szeret. Hát először is engedjétek meg, hogy Kolozsi Imé barátomat köszöntsem, aki már egy órája jelezte nekem, hogy várja a műsort. Hát Imé, itt vagyok, megérkeztem, és hát a 90-es évekből, ahogy mondtam, a Dream Dance lesz majd főszerepben, de természetesen más is fog szólni, de a Dream Dance kapja majd a főszerepet. Aztán Gyulát is üdvözlöm, aki szintén jelezte, hogy itt van, velem van, és nagyon jó adást kívánt nekem. Hát köszönöm szépen, Gyula. Ők egyébként Messengeren vannak, mert hát ők a rossz fiúk. Egyébként nem rossz fiúk, csak mondom, hogy ők olyanok, hogy megmondják a tutit, megmondják a frankót, még akkor is megmondják, hogyha ezzel megsértenek, de megmondják a tutit, úgyhogy Imi, mint kritikus, azt mondom neked, hogy érezd jól magad, és írd is meg nekem a tutit, meg a frankót. Aztán Isa István barátunk azt mondja nekem, hogy ez igen bekezdés volt, és már nem győzünk kivárni azt a bekezdést, a csodás estét, és csodás estét kívánunk neked, kedves Zsolti, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az Isa család jelen. Örülünk neked is annak, hogy újra hallhatunk. Tudod, hogy mi mindig várunk és várjuk a jó kis meglepi muzsikákat. Jöhet, mint lavina vagy zenei cunima. Hát István barátom, elmondom neked, hogy ez most nagyon-nagyon jó kis megfogalmazás volt, mert én úgy döntöttem, hogy nem fogok sokat beszélni, még annyit sem, amennyit szoktam, hanem inkább ráhangolódom a zenékre. Én is ezt a listát nagyon-nagyon fogom szeretni, sőt, mi több, én már szeretem, és hát nem akarok belebeszélni nagyon a muzsikákba, mert olyanok a zenék, hogy elejétől végéig meg kell hallgatni, hogy tényleg átjöjjön a muzsika. Aztán kedves Mazsi, ő is itt van velünk, ő azt írja nekem, szép estét és jó adást kívánok neked, Zsolti, és kellemes zenehallgatást minden kedves hallgatónak. Hát nagyon szépen köszönjük, Mazsi, én is kívánok neked egy nagyon kellemes zenehallgatást, és mindenki másnak is nagyon jó pihenést velünk a Super DJ Rádióval. Nos, gyerekek, hamarosan mondom nektek a Viber számunkat is, de szerintem ti már tudjátok, és hogy miért gyertek mondjuk hozzánk a Viberre, már csak azért is gyertek, mert hogyha esetleg lenne zenei kérésetek, akkor azt itt megtehetitek nálam, ugye írtok, és én biztos vagyok benne, hogyha valami jó zenét kértek, én le fogom játszani. Tehát a Viber számunk 36 70 45 95 99 és 5-ös a vége. Aztán Fater is itt van velünk. Kritika a legjobb tanító. Szép estét kívánok, Zsolti, jó zenehallgatást ide a Super DJ-re. Hát Fater, nagyon-nagyon szépen köszönöm a jó kívánságot, és hát én is kívánok neked mindenféle jókat, és azt mondom neked, hogy az a jó kis zeneszerelésed az szóljon nagyon sokáig, és hát ugye nagyon-nagyon szépen, mondjuk akár általam, vagy bármelyik műsorvezető által
jó minőségben, jó zenék szóljanak nálad, és ugyanezt kívánom Isa Istvánnak is, mert hát tudom, hogy ti aztán tényleg oda teszitek magatokat zenehallgatásban. Aztán Krisztina, szia Zsolt, várjuk a zenéket, Isten áldjon! Hát nagyon szépen köszönöm az áldást, és örülök, hogy várjátok a zenéket, és én is áldást kívánok nektek. Aztán Rómi György azt mondja, hogy szarvas jelen, rossz FM, ahogy Boriska mondaná, jó BPM-es Zsolti bá. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, Gyuri. György, és én meg kívánok neked nagyon jó zenehallgatás. Na most befogom a számat, és meglepi zene jön. Nem is mondom én egyik zene címét sem, és az előadóját sem. Ha akarjátok, találjátok ki.

És a gyerekek közben házi barátunk is velünk tart, aki azt írja: szép estét, Zsolti, üdvözlet a hallgatóknak, legyen tánc, dium, disum, vene. Ezt küldeném mindenkinek, aki szereti, annak is, aki nem. Hát jön itt Dion Dishon zene bőven a 90-es évekből, és azért, gyerekek, azt elárulom nektek, hogy házi barátunk ő kitalálta az együttes címét és előadóját is. És hát én már rájöttem, hogy ti azért csaltok, én is egy csaló vagyok, de ti nagyon-nagyon csaltok, mert hát vannak ilyen programok, amik megmutatják nektek a zene címét és előadóját, és használtok ilyet. Van, aki már be is vallotta, ugye, de szerintem mindannyian használjátok, nem is tudom, mi a neve, Shazam, vagy nem tudom, a halványgőzöm sincs, de már nálam a gyerekek is használják. Nos, menjünk tovább, Communication a zene címe, és az előadó pedig meglepetés.

gyerekek, már meg is van, mert hát házi barátunk megírta nekem, hogy Shazam a neve ennek a zenekeresőnek. Én ezt sosem használtam, és nem is fogom használni, mert az a zene, amelyiket én nem ismerek, az még nem létezik.

És egy gyerekek közben Csörgő Zsolt, Zsolca, ő is velünk tart, aki azt írja, hello, Druszám, szép estét. Hát gyerekek, azért Magyarországon ez a név, hogy Zsolt, nagyon szép szerintem, mert elég sokan vagyunk itt Zsoltok, és én azt mondom, hogy ez a legszebb név Magyarországon, ugye, Zsolti Zsolt. És hát Fater meg azt mondja, hogy ezek a kereső programok jó, hogy vannak, mert ugye minden nem lehet az agyunkban, sőt, mondjuk egy 30 éves zene, és azért nem egy zenéről van szó, hanem sok-sok zenéről, és természetes, hogy jól jön a segítség. Igazad van, Pater, ezzel egyet értek.

Gyerekek, hoztam én olyan zenéket is, amik ma este mondhatom az, hogy kakuktojás, de nagyon nagy zenék, hiszen tudjuk, hogy a 90-es években a rap zene hát nagyot mutatott, nagyon nagyot, ugye akkor is jött be, tehát akkor vált a rap zene híressé, és ugye egy stílust is hozott magával, és a kakuktojás összeállításban három zenét szeretnék játszani. Egyik a Black Machine, ugye ők nagyon-nagyon tudtak, aztán Jungle Brothers, ők is nagyon tudtak, és hát a Salty Soul, ők is nagyon ott voltak a topon, úgyhogy ezt a három zenét meg fogjuk hallgatni egymás után szépen, ugye, és közben Rómi György azt kérdezi, hogy kérni lehet-e nálam, mindig lehet kérni zenét, és Reginától szeretné a Day by Day című dalt. A három rap zene után már is Regina fog következni Rómi György barátunk kérésére.

És a gyerekek már is itt van, kérése Regina és a D-Buddy című dal, amit ugye nem is tudom, hogy kinek, már is mondom, Rumi Györgynek fogok játszani, aztán majd szeretnék mondani

Nos, gyerekek, Kolozsirné barátunk azt kérdezi, hogy egy Johnny B. belefér-e a műsorba? Hát természetes, hogy belefér, ami már nem, hogy belefér, már ebbe is van készítve, viszont házi barátunk, hát egy nem is egy zenét kértél, hanem Kerozin halála májra. Az az igazság, hogy ezt a zenét én nem igen szoktam lejátszani, és hát egy csináljunk egy örök nagy balhét ma éjjel, az sem fog szólni, és Kudlik Júlia Delta című műsorának a zenéje, az sem fog szólni. Én azt mondom neked, hogy kérjél egy konkrét dalt, te írd meg, hogy melyik az, amit szeretnél hallani, és akkor azt én le fogom játszani. De most így, hogy írtál nekem három zenét, ugye, hát most én így nem is tudom, hogy mit csinálok.

nekem konkrétan, hogy melyik az a zene, az az egy zene, amit hallani szeretne, le fogom játszani, és aztán, hogyha később még lesz zenei kérése, akkor megint írja meg konkrétan, hogy én ezt szeretném hallani, és akkor az úgy nekem nagyon jó, de hogyha leírsz három zenét, egymás után nem fogok egy kérés, vagyis egy személynek egymás után nem fogok lejátszani három zenét, mert szerintem az már a többiekkel szemben tiszteletlenség lenne.

És hát menet közben Encsike is hazaérkezett, és azt írja nekem, hogy szia kedves Zsolti, sziasztok, szuperek, bocsánat a késésért. Most estem haza, szuper jó estét kívánok mindenkinek is, kellemes zenehallgatást, neked pedig jó adást, puszcsika Encsike. Hát Encsike, köszönjük szépen, én meg neked kívánok egy nagyon-nagyon jó pihenést.

Gyerekek, ahhoz képest, hogy én azt mondtam nektek az adás elején, hogy nem fogok belebeszélni a zenékbe, már egy óra, majdnem egy óra eltelt, és hát mindig belebeszélek a zenékbe, és nem szoktam. Közben Csörgő Zsóca kérdezi, hogy Encsiket mit mondott, mert hát nem értette. Encsike azt mondta, hogy puszil mindenkit, téged is gondolom, és hát ugye, hogy melózott, aztán egy kicsit késett, és későn ért haza, de most már pihen velünk a Super DJ Rádióval.

Gyerekek, a következő zenébe biztos, hogy nem fogok belebeszélni. Győri Zolinak nagyon-nagyon szép estét kívánok, és hát köszönöm a jó kívánságot. Na de én most úgy gondolom, hogy legalább egy 4-5 zenén keresztül kisenyítom a számot, mert hát jön az a fél óra, amikor tiszta zene szól.

0: Hát gyerekek, nagyon-nagyon gyorsan eltelt ez az őrületes fél óra, és ugye Trance Dream Dance, amit hallottunk, a következőkben még mindig maradunk ennél a zenei stílusnál, és hát már nem ezek a hosszú zenék jönnek, hanem már rövidebbek, lesz olyan, mint például Kylab, a Phantom of the Club című dala egy rádió verzióban, és előtte pedig Market Cloud és a La című dal, ami Dream Dance Edit verzióban fog szólni, tehát még mindig jönnek ezek a nagyszerű zenék itt a Super DJ Rádión.
1: Emlékeket ébresztünk! Super DJ Rádió, csak neked zenét!

Super DJ Rádió. Veled vagyunk minden órában. Kattanj ránk! www.superdjradio.hu

Hölgyeim és uraim, ez igen csak egy kemény zenei összeállítás volt. Trance és Dream Dance, na meg kezdetleges technozene. És hát mondja Mazsi, hogy azért ez nem az ő zenei világa volt egészen. És én már megígértem neki, hogy a vasárnap majd gondolok ő rá is. Tehát vasárnap hozok olyan zenéket is, amik a csajoknak fog tetszeni. Ez inkább ilyen keményebb zenei összeállítás, ugye? És tapasztaltam, hogy ezek a zenék inkább a férfiaknak jönnek be. Tehát vasárnap 18 órától 20 óráig megint itt vagyok veletek, és vasárnap már a 80-as éveket fogom hozni. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok és meghallgattátok ezt az őrületes zenei összeállítást. Hát nem volt gyenge, na. És ugye vasárnap, ahogy mondtam, lájtosabb zenék jönnek majd. Na, de azért kell ez nekem, ezek a zenék is olyanok, hogy azért találok bennük olyan hangulatot, ami tényleg lájtos és jól esik, meg hát ugye az őrült hangok és hangszerek is, ahogy hangzanak, az is nagyon-nagyon ott van a topon. Hát gyerekek, aki még marad és hallgatja a Super DJ Rádiót, annak további jó szórakozást kívánok, viszont azok, akik már mennek pihenni, azoknak meg jó pihenést kívánok, akik dolgoznak az éjszakában, azoknak azt kívánom, hogy minél előbb teljen el az éjszaka, aztán menjenek haza, pihenjenek, és a közmondást is figyeljétek ám, hogy dolgoz keveset, nem érhet baleset. Ezt azoknak is mondom, akik napközben dolgoznak, és azoknak is, akik éjszaka dolgoznak. Hát sziasztok, további jókat mindenkinek, és ezt a zenét vissza az elejére is meg fogom döngetni, így a végére egy nagy csatanó muzsika.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Super DJ Rádióban.

gáz. Vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday.

Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk! Obsession.

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengelyekkel.

Gernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat, de most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved. Check the sound around and let the speaker pound.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket, a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
1: a Super DJ

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.